gyerek, nyanna tegbusz, mátszítollisz, nyanna minna gátta csak.